0: 德国汽车工业。
1: 匈牙利汽车行业专家在接受总台记者采访时表示，匈牙利作为德国车企转移产能的重要承接地，自然难以摆脱美国关税的负面影响。
2: 匈牙利汽车行业专家加博尔·瓦尔科尼表示，美国是欧盟汽车的重要出口市场，如果美国将欧盟输美汽车关税提升至25%，将不可避免地对匈牙利汽车行业甚至匈牙利整体经济造成冲击。
3: Mindenféleképpen érinteni fogja a magyar gazdaságot is. Itt a rövid távú számítások alapján egy rögtön kieső $1 milliárd körüli exportról beszélünk, hosszabb távon valószínűleg ennek a duplájáról. Ez fájó pont a magyar gazdaságnak.
2: 加博尔·瓦尔科尼称，美国对欧盟输美汽车加征关税，不仅影响欧美双边贸易，更将加速全球汽车产业链重构。汽车产业是匈牙利国民经济的重要支柱之一，为该国提供大量就业岗位。一旦订单减少，生产放缓，相关就业市场可能受到影响。对于高度依赖外资和出口导向型产业结构的匈牙利而言，如何在全球产业链重塑过程中稳住制造优势，拓展新增长点，将成为未来一段时期的重要课题。
3: Tehát, hogyha ez valójában be fog következni, akkor kénytelen lesz az Európai Unió is megfelelő ellenlépésekkel élni az Egyesült Államok irányába. Ez az eszkaláció iránya, amiből nehéz lesz visszajönni. Én őszintén remélem, hogy nem ebbe az irányba megyünk, mert ezt mindenki meg fogja érezni a bőrén.
1: 美国国防部八号开始陆续公布不明飞行物相关文件，这些文件统一存放于一个专门的政府网站。目前网站已上传161份文件，包括视频、照片及原始资料文档。五角大楼表示，后续还将持续发布更多文件。五角大楼称，此次公布的文件全新，前所未见，属于尚无定论的事件。
0: 德国西部莱茵兰普法尔茨州新奇西市一家银行发生了劫持人质事件，当地警方表示，目前呢至少有一名嫌疑人逃离了现场，包括运钞车司机在内的人质已经获救且没有受伤。警方表示，对于该事件的调查仍在进行当中，暂时无法提供更多的细节。
4: 您正在收看的是朝闻天下。传承创新，匠心筑梦。 CCTV 民族匠心品牌。
5: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
6: 妈妈